0: Magyar Közösségi Rádió Adelaide.
1: Minden vasárnap délután 1 és 2 óra között.
2: Azonban még mielőtt rátérnénk a műsornak a derekára, egyelőre bemondjuk a rendszeresen megismétlődő eseményeket. A Cimbora iskola, a tánccsoport és a cserkészet minden második szombaton 10 óra és 3 óra között folytatja tevékenységét a 187 Anli Road Anli alatt. Emellett van egy kisgyermekes foglalkozás, ugyancsak 10 órai kezdettel, ugyanitt minden második szombaton. Rendszeres megismétlődő események közé tartozik a Regni Marianumban tartandó katolikus szentmise minden vasárnap 11 órától, cím 45 Torrent Street, College Park, ugyanekkor minden vasárnap 11 órától az Anli Roadon, a 187 Anli Roadon tartja a református gyülekezet a rendszeres vasárnapi istentiszteleteit.

0: nézi, az Isten is látja. Krisztus Urunk, segíts meg! Krisztus Urunk, segíts meg!
1: Habókos szentek vagyunk, Babits szavaival élve. Kívülről szépen faragottak, és ha belegondolunk, minden reggel a tükörbe nézve, az utcán az idegenek pillantásaival, az iskolában a barátaink, osztálytársaink szemén keresztül, így vagyunk megítélve. Külső szemüvegen átnézzük magunkat. Hogy mindenem rendben van-e, hogy az utolsó hajszálamról is virít-e a lazaság, hogy minden porcikámról süvít-e a menőség. Hogy tökéletes-e a napi Instagramos szelfim, vagy hogy hányan kommentelték a Facebookon a világ legfontosabb dolgáról, a magamról szóló napi bejegyzésemet. És ha ebből minden klappolt egy nap, este kiírhatom, hashtag boldog vagyok. De igazából számít ez? Számít bármit is? Azt hiszem, a 13 aradi életével és halálával is arról tanúskodik, hogy nem. Nem törődve, ki mit lát belőle, s mit nem. Tudva, hogy mindent lát gazdájuk az Isten, írja a költő. Erről a hitről és tiszta életfelfogásról tesznek tanúságot búcsúleveleikben és utolsó mondataikban a vértanúk. A vértanúk, akikre ma emlékezünk. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Imádkozik egy az aradiak közül. Ők megérkeztek. Kifaragták lelküket, hogy méltók legyenek az Úr csarnokához, ahogy Babits Mihály fogalmaz. Gyalázatban haltak meg. Nevüket eltaposta a kor tükre. Törölték őket az akkori Instagramról, Facebookról, amelyen egykori profiljuk alatt gyűlöletteli, átkozó kommentek ezrei gyűltek össze. De bennük volt annyi erő, hogy valami igaziért, a hitükért, a hazájukért, és bár ők még nem tudták, de értünk, kimertek állni, és nem a kor emberének szemén, de Isten szemén keresztül igyekezték megméretni tetteiket. Dolgoztak. Megküzdötték a lelki és fizikai csatáikat az életben. És bátrak voltak valóban élvezni az életet. Amint az kiderül, családjaiknak írt leveleikből. Adja az Úr, hogy mi ismerjünk a komfortzónánkból kilépni, a virtuális világ torz tükrétől megszabadulni. És igazából élni. Megélni az életet. Jót, rosszat. És ne csak a fényképalbumokból tájékozódjunk magunkról. Ahogy erre számunkra példaként szolgál a 13 hős életükkel és halálukkal.

0: Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 16, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett 13 honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a 13 aradi vértanú, illetve az aradi 13-ak elnevezést is. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost Pesten.
1: A magyar sereg a világos közelében lévő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatoknak. Ez nagy sértés volt a császári oldal számára. Ha nekik adták volna meg magukat a magyarok, annak üzenete az lett volna, hogy az ellenük folytatott szabadságharc elbukott. Így azonban az volt az üzenete a fegyverletételnek, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább harcot folytatni. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy az osztrákok a katonákat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a magyar tábornokok részére. Felix Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc József jóváhagyásával hat bíróság elé állították, végül Julius Jakob von Haynau, Magyarország teljhatalmú kormányzója megerősítésére halálra ítélték és kivégezték a 13 magyar hőst.
0: Négy a vértanúk közül a katonához méltó, golyó és lőpor általi halál különleges kegyében részesült. Kis Ernő, mert a szabadságharc alatt ténylegesen soha nem harcolt császári haderő ellen. Dezsőfi Arisztid és Lázár Vilmos azért, mert a császári csapatok előtt tette le a fegyvert. Végül Svejde József azért, mert csak a sveháti csatában harcolt a császári haderő ellen, a továbbiakban adminisztratív beosztásokban szolgált.
1: A 13-ak ítéletét október 6-án, szándékosan a bécsi forradalom első évfordulóján hajtották végre. Hajnali 2 és 3 között a papok felkeresik a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta, Török Ignác fauban várépítésről szóló könyvét bújta, Láner György fuvolán játszott. Dezsőfi Arisztid még aludt. Többen még utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben.
0: A következőkben a 13 hős, illetve Batthyány Lajos búcsúleveleit, utolsó szavait hallhatjuk.
2: Drága nőm! Ezekben a sorokban ismétlem meg neked, milyen átérzett kifejezését, forró hálámnak és tiszta szerelmed minden kincse iránti csodálatomnak, amelyet megérdemelni sohasem tudtam. És oly igaz, mint az, hogy a halál küszöbén állok, hogy csupán ennek a bűnnek a tudata az, amit magammal a sírba viszek. Elnézéssel és szerelmünk első éveire gondolva emlékezzél rám. A gyermekeket áld meg és csókold meg az én nevemben. Ne szégyeljék, nem kell szégyelniük atyukat. Az én halálomnak a gyalázata előbb vagy utóbb azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Hagyd el ezt az országot a gyerekek kedvéért. Az ő jövőjük csírájában volna megfertőzve. A te vagyonod elég lesz nekik. Jobb egy szegény sors, mint alamizsna azoknak a kezéből, akik őket árvákká tették. Ebben az ünnepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata nem férkőzött a lelkemhez, és hogy a hazához nem kevésbé hű voltam. Ugyan, ki hiszél ezt most? És még egyszer egy búcsúcsókot. A magam útját jártam, ezért ölnek meg engem. Úgy halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben. A te neved az ajkamon. Viszontlátásra. Lajosod.
3: Gróf Batthyány Lajos, felelős miniszterelnök. Lőpor és golyó általi halált halt október 6-án.
4: Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám becsülete.
5: Gróf Dezsőfi Arisztid tábornok. Lőpor és golyó általi halált halt október 6-án reggel 5:30.
6: Kedves szentem, egyetlen marim, minden eme földön. Elvéreztem, és velem több becsületes, derék bajtársaim. Marim, te, aki a szívem minden hézagját bírtad, te magad maradsz a földön. Te voltál mindenem, te leszel utolsó sóhajtásom. De marad még neked egy pár jó embered, és az én és a te szegény gyermekeid. Ezekben találd fel minden földi boldogságodat, ezekben összpontosítsd szeretetedet. És az Isten kebledbe fogja önteni a vigasztalás malasztait. De arra törekedj is. Ez kívánja nyugodalmam a másik világon, melynek rejtélyei előttem nem sokára megnyílnak. Isten veled, Isten veletek. Szeretném beléd lehelleni utolsó sóhajtásom. Én mártír vagyok, és ártatlanul halok meg. Az Isten, aki még sohasem hagyott el, most se fog elhagyni. Én pedig szellemkép körül foglak lebegni mindenkor. Légy nyugodt, és élj boldogul, örök szerelmemben. Ott fenn ismét látjuk egymást, ha van egy jobb lét. Képzeletemben dobogó szívemhez szorítalak, csókollak, és maradok sínomiglan hű, szerető Vilmosod. Kedves gyermekeim, jók legyetek, szeressétek egymást. Éljetek anyátokat vigasztalva, szeretve. Szerető apátok, Vilmos.
3: Lázár Vilmos, főtiszt, ezredes. Lőpor és golyó általi halált halt október 6-án reggel 5:30-kor.
7: A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
3: Schweider József tábornok, Lőpor és golyó általi halált halt október 6-án reggel 5:30-kor.
8: Forrón szeretett gyermekeim! Bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek. Ez halni készülő apátok kívánsága. Ti tudjátok, mégpedig a legjobban, milyen híve voltam én az ausztriai hazának, és ilyennek is halok meg, mert én Magyarországot is azért szolgáltam, hogy Ausztriának javára lehessek. Ezért gyermekeim apátok ártatlanul hal meg, és az a tudat, hogy az uralkodójának mindig a legjobb alattvalója volt, erősíteni fogja őt ezen az utolsó úton. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten erősítsen és óvjon benneteket. Imádkozzatok ártatlan lelkemért. Ez az utolsó kívánság a szerencsétlen apátoknak, Ernőnek.
3: Kis Ernő, tábornok. Lőpor és golyó általi halált halt október 6-án reggel 5:30-kor.
5: 12 katona állt fel velük szemben, parancsnokok kardjával intett, és a lövések eldördültek. Kis Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre. Kis Ernőt csak a vállán érte a lövés, ezért 3 katona közvetlenül elé állt, és mindhárman újra tüzeltek.
9: Imádott szegény feleségem. Nem tudom, imádott Paulinom, hogyan írjak neked, hogy a csapás ne sújtja nagyon gorombán szerető szívedet. És csak azt kívánom, hogy szerencsétlen sorsomat olyan részvételi ajkakról halld meg, amely a lehető legkíméletesebben közli veled, még mielőtt ezeket a sorokat megkapod. A jó Isten óvjon téged és a kedves szegény gyerekeket. Ne hagyja, hogy túlságosan átengedjétek magatokat a mély fájdalomnak. Terjessze ki kedves fejetek fölé mindenható és óvó kezét. Te is hűn szeretett, Paulinom. Érzem, megbocsátod mindazt a keserűséget, amit életemben okoztam neked. Ó, mennyire fáj a szívem, hogy nem láthatlak, hogy nem csókolhatlak többé. Légy hát erős, jó Paulinom. Légy erős irántam érzett szeretetet kedvéért. Gondold meg, hogy gyerekeid vannak, hogy értük kell élned. Isten veled hát, imádott angyalom. Gondolatban szorosan magamhoz ölellek, mindnyájatokat, téged és a kedves gyerekeket. És maga jó Paulinom, legyen még boldog, mert megérdemli. Isten veled, szerencsétlen Ernőd.
3: Lovak Pöltenberg Ernő, tábornok. Kötél általi halált halt, október 6-án, Reggel 6 óra után.
10: Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parányi súlycsupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam.
5: Török Ignác tábornok. Szívrohamban hunyt el, mielőtt a hóhér végezhetett volna vele.
11: Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
12: Lánád György, tábornok. Kötél általi halált halt 54. születésnapján. Október 6-án, reggel 6 óra után, így tett meg teremtőjéhez.
13: Milyen különös, hogy Hajnő bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.
3: Knézics Károly, tábornok. Kötél általi halált halt október 6-án, reggel 6 óra után.
14: Egyetlen utolsó leheletemig szeretett Lizám. A kocka eldőlt, és csak kevés órán maradt még a világon, hogy előkészüljek a keserves lépésre. Azt hittem, mindenre készen vagyok, és mégis e pillanatban görcsösen vonaglik a szívem arra a gondolatra, hogy téged, legnagyobb kincsemet örökre elveszítelek. Szívesen, ó, mi szívesen éltem volna, hisz megvolt mindenem, ami boldoggá teszi az életet. Oly boldog voltam a veled való házasságban, amilyen csak lehet az ember. Adjon erőt a mindenható Isten, aki szívembe lát, hogy úgy hallhassak meg, mint egy keresztény. És te, Lizám, aki mint a vigasz és a remény angyala álltál mellettem, kinek csak gyöngéden viszonozhattam azt a boldogságot, amelyet túláradó szeretettel szereztél nekem. Adjon Isten bátorságot és erőt neked, súlyos végzeted elviselésére. És szegény gyermekeim, ó, nagy Isten, neveld őket az Úr félelmében jó és nemes emberekké. Ha én már nem örköltetem is fölöttetek, legyen anyjuk. Csak tehetném fejetekre áldó kezem, csak még egyszer nézhetnék szemedbe. Isten áldjon és oltalmazzon drága, nemes feleségem, és adjon erőt. Édes drága Lizám, gyermekeim, éljetek boldogan! Még egyszer köszönet hűszerelmedért, mindenért,

0: Nagy Sándor József tábornok. Kötél általi halált halt október 6-án reggel 5:30 után.
1: Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forron szeretett magyar népem, és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot.
2: Aulich Lajos, tábornok. Kötél általi halált halt október 6-án, reggel 6 óra után.
3: Mindenség ura, hozzád fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, legfőbb jó, vágyteli kérésemet. Te vezettél, atyám, a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam. És a te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábalni. Dicsértessék a te neved mindörökké. Oltalmazd meg mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Damjanics, Emiliámnak vigasztalásul.
0: Damjanics János, tábornok. Kötél általi halált halt október 6-án, reggel 6 óra után.
2: A legtöbb bosszúságot Damjanics okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely. De Hajnaú személyes bosszúja ezt is felírta, és így gróf Vécsei került az utolsó helyre. Így végig kellett néznie társai halálát.
4: Drága imádott Linám! Szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem. Látom, ez életem utolsó pillanata. Meg kell halnom. Tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben. Utolsó lehelletem, Lina, hogy odaát egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. Isten veled jó lélek, és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak. Csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát. Isten veled. Szerencsétlen Károlyod.
5: Gróf Vécsei Károly, tábornok. Kötél általi halált halt október 6-án, reggel 6 óra után.
6: A kivégzés követően elrettentésül az elítéltek holttestét közszemlére tették ki. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vértanukat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhái a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövébe helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait.
7: Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen a szemtanúk elbeszélése alapján már egy-két órával a kivégzéseket követően tömegekben zarándokoltak a kivégzés helyére a gyászolók. Mindenki sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helységet bezártak.
8: Dezsőfi Arisztid! Kívánjuk a sajtó szabadságát! Kis Ernő! Felelős minisztériumot Budán és Pesten! Lázár Vilmos! Évenkénti országgyűlést Pesten!

0: Schneider József.
1: Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
0: Böltenberg Ernő.
1: Nemzeti őrsereg.
0: Török Ignác.
1: Közös teherviselés.
0: Lakner György.
1: Úrbéri viszonyok megszüntetése.
0: Krézics Károly.
1: Esküdszék képviselet egyenlőség alapján.
0: Nagy Sándor József.
1: Nemzeti Bank.
0: Gróf Leiningen Westenburg Károly.
1: A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el.
0: Aulich Lajos.
1: A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak.
0: Damjanich János.
1: Unió Erdélye.
0: Gróf Vécsei Károly.
1: Egyenlőség, szabadság, testvériség.

0: megvirrat, fölébredt a föld.
1: Ez a Magyar Közösségi Rádió Adelaide adása a 5EBI 103.1-en.
0: Piros arca vad sugára, komor fényt vet a világra. E pirulás, vér, harag és szégyen a fölébredt nemzetek szemében.

Dezső Fioriszti. Kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselés. Lachner György. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Krézics Károly. Esküdszék, képviselet egyenlőség alapján. Nagy Sándor József. Nemzeti Bank. Gróf Leiningen Westenburg Károly. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. Aulich Lajos. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Damjanich János. Unió Erdélye. Gróf Bécsei Károly. Egyenlőség, szabadság, testvériség.

1849. januárjában az Európán átzúgó forradalmak már mind elültek. Egyedül a magyar tartotta magát. Ám az orosz beavatkozásának köszönhetően ez is elcsendesült. A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bűnösnek tartottak, Hajnóit legyilkoltatta. A börtönök megteltek. A tiszteket lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták megalázó beosztásokba.

Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek, tábornokok voltak, akiket az 1848-49-es forradalom és szabadságharc elvesztését követően Ferenc József osztrák császár utasítására, Hajnaú közbenjárásával a szabadságharcban való szerepvállalásuk miatt kivégeztek. A köztudatban 13 aradi vértanú neve maradt fenn, valójában viszont Aradon 16 honvédtisztet végeztek ki, de az aradi 13-ak kivégzésére egy ugyanazon napon, 1849. október 6-án került sor. Származásukat tekintve csak Dezsőfi Arisztid, Nagy Sándor József, Török Ignác és Vécsei Károly volt magyar, de mind magyarnak tartották magukat, és fontosnak tartották azt, hogy a szabadságharcban a magyarok ügyét támogassák. Habár Kis Ernő és Vécsei Károly ügyét már szeptember 21-én eldöntötték, a többi honvéd tábornokot szeptember 26-án szintúgy halálra ítélték. 1849. október 6-án reggel 5:30 Lázár Vilmost, Dezsőfi Arisztidet, Kis Ernőt, Svejdel Józsefet, Lőpor és Golyó által, reggel 6 óra után Pöltember Gernőt, Török Ignácot, Láner Györgyöt, Knézics Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Gróf Leiningen-Westerburg Károlyt, Damjanics Jánost és Gróf Vécsei Károlyt kötél által végezték ki. Batthyány Lajos miniszterelnököt a fogsága alatt több alkalommal megpróbálták kiszabadítani, de ő ezt visszautasította. A feldúlt népeket arra bíztatta, hogy az ő ügyét békés úton kell megoldani, ne tegyenek semmi meggondolatlant. Az aradon kivégzettekkel ellentétben Batthyányit Pestre vitték, ahol majd október 6-án a vesztőhelyen egy kivégző osztag várta. Az egykori miniszterelnök térdre ereszkedett és azt kiáltotta, hogy éljen a haza, rajta vadászok!

Bálint Miklós Bendegúz, 1849. október 6. Sötét ány vetül az aradi várra, kétfejű sas, csapdos, magas fal fokán. Miklós osztozik Ferenc József torán, s végleg lelohad 48-nak láza. A várt szabadság fénysugara elhalt, s szégyen folt rondít a Habsburg ház nevén. A Kárpátokból száműzve a remény, s költőknek sora énekli a gyászdalt. Hajnaú báró most már elégedett, az udvart kíséri átok s kárhozat, a bátrakat élteti emlékezet. Vértanú tett volt az úr színe előtt, haza oltárán égő szent áldozat, s hőssé vált az akasztott és a lelőtt.

Szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük. Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Milyen különös, hogy Hajnal bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárra érni a magyar lelkeknek.

0: Tamás István, október 6-a. Az aradi vértanúk emlékére.
1: A szabadságért harcoltak. Idegen kezek vesztőhelyre küldték őket.
0: A teljhatalmú hajnaú sötét kesejű tisztet, minisztert sem kíméltek.
1: Ma emlékezzünk rájuk. Sebünk soha nem gyógyulhat be.
0: Apáról fiúra száll védkük, egy bűnös történelem véres emlékére.
2: Gyertyák és mécsesek lángja lobbanjon fel-fel, az égig értük. Lássa meg a világ, amint a 13 vértanúért kicsordul könnyünk, kicsordul a könnyünk.
1: Emlékezzünk rájuk, emlékezzünk a többi hősre.
0: Kinek nem volt kegyelem, maga Isten sem lett megmentője.
1: Petőfi nyomán hírvivői voltak ők a magyar szabadságnak.
0: Fáklyavivő hősök voltak, bátor katonái a nemzet feltárása.